0: Crazy Kellerket és Kavargat élő vízben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Itagyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak diszkó galaktika.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,

0: Itt a Gyó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and ever. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.
3: Yeah. 1, 2.

0: Ja, wo war das her?
1: Welcome to Cyber Dream World.

0: Mások csak beszélnek.
1: Beszélnek.
2: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
3: Bitakyu Rádió. A legjobb zenék.

0: Beton Jó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatott.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, de...
0: Én is. És képzeld, van egy kis hűsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Yeah.

0: Nincsen frekvencia. Nem tudok adni annak, akinek szeretné. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, de...
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tudsz segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

mikrofonnál Lelkes István alias Pete.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat
6: még több zene.

0: Mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Vitamin Rádió.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádió.

Ezen a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

0: Hey yo, this is Sean Paul. Got you so high, and I know you like.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
3: high. Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Maximum Choice.
1: Bitonki u rádiu.
2: A 80-as. Kilencvenes.
3: És napjaink legjobb zené.
2: És napjaink legjobb zené.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Megtalálta! Ez az ön frekvencián. Ez a Bitagyó Rádió. Hogy milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába? És dzsemmet kever? Nos, a recept a következő. Így bele egy

És ezt mind felváltva. Jam Tóth Wolf Attilával, a Beat Angel.

Bitang, jó est, akarom mondani délután. Már majdnem estét mondtam, már megszokás, ugye? De most délután ugye 2 óra múlt 6 perccel, tehát szokatlan az időpont, pláne, hogy hétfőn délután, de remélem, hogy senkit sem zavart meg teljesen, semmilyen nyugalmában. És most a következő 2 órában én fogok nektek dzsemelgetni kárpótlásul a tegnapi másfél órás adásért. Bízom benne, hogy mindenki megtalálja majd az ízlésének megfelelőt, és ennek érdekében jó sok, hát jó sok, tehát jó pár 90-es évekbeli dalt hoztam, de lesz 80-as évekbeli is, és hát bizonyos mértékig szomorú kötelességemnek kell eleget tennem, mivel ma én vagyok az első, ezért én nekem kell bejelentenem, hogy a kapitány sajnos elhagyta a Bitangyó Rádió fedélzetét, egészségügyi okokra hivatkozva. Én nagyon sajnálom, meg gondolom mindannyian nagyon sajnáljuk, de ettől függetlenül az élet nem áll meg, és remélem, hogy a kapitány és Kitty is továbbra is aktívan fogják hallgatni a műsorainkat. És abban is bízom, hogy a péntek esték, amik most már úgy néz ki, hogy akkor végleg az enyémek lesznek, megfelelőek lesznek, és tudják pótolni azt az űrt, amit a kapitány fog hagyni maga után. Tényleg nagyon sajnálom, de örültem, hogy a tagunk már, mint a műsorvezetői csapattagja voltál kapitányom, úgyhogy jó utat neked, bárhová is mész. Mi viszont megyünk tovább, és ugye van nekünk egy csetünk, amire mindenképpen érdemes rátekinteni, mert nagyon kevesen vagyunk jelen pillanatban még, úgyhogy azért van a cset, hogy csak bújjatok rajta, tessék följönni, csak annyit kell csinálni, beírjátok szépen, hogy chat.bithang.jo.radio.com vagy csak bitangyoradio.com, és akkor ott a cset fűre kattintani, és aki regisztrált, már benne is lehet. Aki már benne van jelen pillanatban, ugye a két mesterséges unintelligenciánk, akik mindig itt vannak,

és átúzító, de itt van három a kislány, hiszen itt van Csámpás Rozi, Kata és Kitty, és a Kitty itt van, akkor a kapitány is itt van a fülével. Úgyhogy üdvözlök mindenkit, aki a cseten innen, vagy a cseten túl hallgat. Remélem, hogy majd még menet közben jöttök többen is. És, hogy meglegyen a hangulat, a Tribal Dance után, amit ugye eladod a Two Unlimited, jöjjön egy másik kettes, ugyanis jön a két testvér a negyedik emeletről, vagyis a Two Brothers on the Fourth Floor és a Dream. Na hát akkor álmodjunk tovább, és kellemes jam fogyasztás, délutáni jam fogyasztás kívánok mindenkinek.

Na hát, mivel a betegség kerülgeti az embereket általában, ugye? Most nem csak a kapitánynak gondolok, aki ugye egészségügyi ok miatt kellett, hogy lemondjon az itteni szereplésről, hanem úgy általában gondolom, hogy kerülgeti az embereket a betegség. A betegségre mit szedünk? Gyógynövényt például, akik abban hisznek, és nem másféle medicinákban. Például elmegyünk az Alpokba, és szedünk gyógynövényt. Mondjuk havasi gyopát. Úgyhogy jöjjön a Bring Me Edelweiss az Edelweiss-tól.

bár a hegyről lefelé is vezet út, de azért van fölfelé is, úgyhogy most menjünk föl, és még tovább, méghozzá a Mr. President segítségével, hiszen jön az Up and Away.

következő dal olyan, mintha Kittinek szólna, mert hogy neki mennie kellett ugye a saját dolgaira, de köszönöm szépen, hogy ennyit, ezt a pár percet is velem töltötted. Remélem, hogy majd a mikrózon visszahallgatjátok a kapitánnyal, hiszen lehetőség van leszáll mindenkinek, mert a mikrózra majd fölkerül ez az adás is, és majd bekerül a podcast menüpontba, ahol a korábbi adásaink hallhatóak, tehát amikor éppen nincs adás, akkor lehet podcastként hallgatni a korábbi műsorainkat is, aki esetleg lemaradt róla. Hát a mai nap folyamán ez nehéz lesz, mert ugye utána jön Pinocchio, utána jön Little Lion, és a sort a rockvillámmal majd Xil zárja, úgyhogy nagyon sokáig este 10-ig veletek leszünk, de éppen ezért minket kell hallgatni, így is, úgy is. Na, szóval a következő dalat mondhatnám, hogy Kittire szól, mert mennie kellett, úgyhogy jöjjön a Max-től a No More, aminek az alcíme, hogy I Can't Stand It, vagyis nem tudok állva maradni. Hát ő se tud állva maradni, mert mennie kell, úgyhogy akkor hatalmas cuppanás neki, többieknek meg jöjjön a Max.

A Max után mondjuk úgy, hogy kicsit lazábbra vesszük, nem nagyon, csak egy kicsit, mert mondjuk úgy, hogy esetleg ezek a tempók nem mindenkinek megfelelőek, bár szerintem Katának olyan édes mindegy, mert ő mindenhogy jól érzi magát, de azoknak, akik túl kemény lett volna, jöjjön a Me and My és a Dubidub.

Na hát ez a helyzet, hogy aki nem tudná, annak elmondom, hogy utána mi jön, Pinocchio, tehát akkor már visszatérjük a normál menetrendbe, és jön a slágerek 45-ös fordulaton, de ha már Pinocchio, akkor jöjjön valami nekivaló, hiszen jön a Scooter, Paul Elak és Just közöse. Hát egy ilyen kevésbé, mondjuk úgy, hogy kevésbé játszott eddig, de majd most talán többet fogjuk játszani. Hármas felállás, és hát egy kevésbé ismert sláger, vagy nem tudom mennyire kevésbé ismert, de az lényeg, hogy jöjjön a Love You More, és üdvözlöm Bubujékat, Kiskedi Csokorom Melindának.

Na hát a Scooter után érezzétek a vibe-ot, érezzétek azt az energiát, ami körülvesz, ami a rádióból sugárzik. Mondjuk a rádió sugároz, na mindegy. Na, a lényeg az, hogy feel the vibe, és jön Africa Bambaataa egy dance mix formájában.

De hát az igazság, hogy úgy tűnik, hogy kicsi túltoltam a külföldieket az elmúlt bőfél órában, inkább háromnegyed mindjárt, úgyhogy ideje egy magyar dalt is hoznom a 90-es évekből, legyen mondjuk az Álmokfutók és a Robinson.

Na hát akkor a 90-es éveket egy kicsit magunk mögött tudjuk, és hát jöjjön egy egész egy különleges egyedi produkció, mármint abban tekintetben egyedi, hogy a 80-as évek egyik nagy italodiszkó sztárja, Ken László következik, méghozzá most Jennyvel közösen, de nem a saját slágerét dolgozta föl, hanem a Video Killed the Radio Stars című dalt. Úgyhogy most jöjjön egy olyan sláger, ami nem Ken Lászlóé, de Ken Lászlótól.

Igen, hát jól hallható a NBA-ben, mint egy kicsit AI-ja, és hát mondjuk úgy, hogy Kittinek és a kapitánynak ez annyira nem fog bejönni, azt hiszem, de mindegy, hát ilyen is van, és hát nem mindenki szerethet mindent, ugye? Meg azt gondolom, hogy ez annyira nem lett szét AI-ozva, ilyen filmon mondva. Na, most viszont jöjjön egy még korábbi felvétel, és még jobban visszamenjük az időbe, hiszen jön a Kool & The Gang-től a Fresh, csak hogy ez most egy Jerome Robinson féle remix formájában következik.

De hát ha már ilyen átfel megdolgozásokban vagyunk, akkor jöjjön még egy remix, méghozzá nem is akár kitől, hanem Muchacho kollégától, hiszen ő nyújt hozzá MC Hammer klasszikusához, a You Can Touch This-hoz. Úgyhogy jöjjön Celebration DJ és MC Hammer közösen, és a You Can Touch This.

De hát mielőtt rátérünk a rockra, azért jöjjön egy kis synthwave, synthpop, synth minden, mert minden szinten szinte minden. Szóval jöjjön a Depeche Mode is a Behind the Wheel, csak hát kicsit átdolgozva, mert hogy ez nem az eredeti lesz, mint már megszokható volt nálam, hanem egy diszkolog remix. És köszöntök mindenkit a második órában, hiszen átléptünk 3 óra, 1 perc van.

Na, aki több rockra vágyik, az hallgassa este 8-tól a rockvillámot Xillel. Nem akarom elmenni tőle a lehetőséget, tehát ő majd 2 órán keresztül nyomja nektek. Most viszont akkor jöjjön egy olyan műfaj, amit ritkán szoktam játszani, pláne hazai. Ugyanis összegyűjtöttem most 3 slágert a 80-as évekből, amik a hazai skát idézik. Ugye itt Angliában a skára leginkább úgy emlékeznek az emberek, hogy Madness. Tehát az az együttes volt a meghatározó, bár azon kívül volt pár próbálkozás még, sikeres próbálkozások, de leginkább emlékezetes és világhírű az a Madness volt. Na most akkor jöjjenek a magyarok, akik nem annyira tudtak világhírűek lenni, bár aki középen van ebbe a 3-as fogadba, azért elég ismert, magyar szinten legalábbis, de talán külföldön is valamennyire, legalábbis a külföldön élő magyarok szintjén mindenképpen. Szóval jöjjön 3 magyar ska felvétel 80-as évekből, először jön a Hangától a Haverom a Karaúz, majd a már ismertetett és méltán népszerű és sokak által ismert GM49, egy kevésbé ismert sláger, az Erdőben nem megyek, majd a sort a Debreceni Fórum zárja, és a Mikor még volt súlya a szónak.

De hát Sirius vártunk, és mi van még 40 perc, mire Pinocchio jön, és hozza a lemezeit, addig jöjjön valami olyan, ami Katánt is lenyugtatja, mondjuk úgy, legalábbis remélem, hiszen tudom szeretni Dua Lipát, tőle jön egy tavalyi nagyslágerre a

Na hát Dualipa után, ha esetleg valakinek így délután 2:30 angol idő szerint, magyar idő szerint 3:45 olyanja van, hogy el akar menni aludni, mert ugye sziesztázni óhajt, én azt javaslom, hogy ne tegyen, mert akkor nem fogsz tudni fölkelni. Nem, hanem, mert jön mindjárt Pinocchio, és utána jön, ugye Little Lion, és utána jön Silk Regina, tehát bőven van mit hallgatni. Na de ha mégis valakinek álomra hajlik a szeme, most jó meg azt mondtam, mindegy, értitek. Szóval jöjjön a TV Maci, méghozzá a Dirty Disco féle TV Maci egy Radio Mixben.

Mivel pénteken italó kafé lesz, de kezdek egy kicsit arra felé hajlani most, jó? Tehát most olyasmi slágerek következnek, amik italó kaféra utalnak. Mindjárt elsőnek itt van a Mysterious Art és a Requiem egy album verzióban. Ez egy jó hosszú lesz, úgyhogy kitartás azoknak, akik nem szeretik az ilyenfajta zenét, vagy esetleg túl hátborzongató, mert ez a bitangyorádió.com.

Igen, pénteken este 8 órától jön az Italo Café 24 1986-os slágerekkel, de most az Italo Café rovaton belül nem egy 86-os sláger következik, csak Italo, hiszen jön az, még nem is Italo igazából, hanem inkább ez már High Energy. Szóval jön az Energy Voice és a Hot Love egy Radio Mixben, és külön köszöntöm Dutyi Zirit, aki megérkezett hozzánk. Úgy látszik, jönnek a Pinocchio fanok, lassan érkeznek a csetre. Tessék csak jönni, mindjárt kezd a főnök.

menet közben megjött a fafejű főbéla, azaz Pinocchio, de még nem adom át a helyem, tehát még van 20 perc, illetve 19 percem, tehát azt még azért kihasználom lehetőleg, és hoztam valami különlegességet, ami hát kicsit italó, kicsit house, kicsit elektronik, úgyhogy jöjjön a 49ers és a Die Walküre.

Nos, mivel az idő vészesen fogy, nincs már sok lehetőségem válogatni, hogy mit is mutassak be nektek, de hát azért jöjjön még egy kis Eurodisco és Dieter Bohlen, méghozzá a Blue System dala, a Love is Such a Lonely Word.

Nos, hát az én időm sajnos lejárt, ideje a lompos farkamat magam alá csapni, és farkasvágtába elhúzni, hogy legyen Pinocchio-nak helye. Köszönöm szépen mindenkinek ezt a két órás kitüntető és megtisztelő figyelmet, azoknak is, akik itt voltak a cseten velem, mint például Kata, aki végig itt volt, vagy azoknak, akik csak külső linkről hallgattak, a lényeg az, hogy itt voltatok, és aki nem volt itt, az majd a Mixcloudról, illetve a podcast fülön keresztül a honlapról bepótolhatja. Köszönöm azoknak, akik velem jönnek majd pénteken is, hiszen pénteken este 8-tól jön az Italo Café 24 1986-os slágerekkel, illetve vasárnap este 6-tól 8-ig már rendes idősában nem lesz a vizítés, jön a Vidán Park 86, vagy az első része, vagy csak egyetlen része, majd a mennyiségtől függ, amit a dalok mennyiségétől. A lényeg az, hogy akinek óhaja-sóhaja kérése van 1986-os slágerek kapcsán, bármilyen műfajban, az legyen kedves péntek estig az Italo Café bhokukac@gmail.com, tehát Italo Café bhokukac@gmail.com e-mail címre megírni. Előre is köszönöm. Most pedig akkor jöjjön, amivel mostanában már búcsúzni szoktam, azaz Zárai Márta és Vámosi János, viszlát. Én is azt mondom, hogy viszlát, és hallgassátok továbbra is a Bitangyó Rádiót, hiszen következik a fafejű fapiú Pinocchio. Jó szórakozás mindenkinek, sziasztok!

és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faradták a csávót, de ha elkezd füllenteni, hú anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még, még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem.

0: Give me some more music, baby. Now here's one that's hot from the record presses.
1: Burn my fingers!
0: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
2: Ispán. Hát ez ki.
3: Kicsoda kegyelmet!
4: Üdvözöllek, viszél lovat, szép a ruhát, szép a lovat. Viszél hozott mancsár, és mi vajon a szívek?
0: Terve!

0: The Sound, Here Come the Sound Again. This is the beat on your radio station. Benne ugye már a fafejű, fafejű Pinocchio egészen 18-ig, benne pedig ugye a slágereken 45-ös fordulaton. De, mielőtt belekezdenék a műsorra, szeretném megköszönni az elmúlt két óra remek adását, kérem szépen Wolfinak. Hát kedves lomposunk, kedves jammesterünk, köszönjük utáni jammet. Pénteken várunk vissza. Addig is jó pihenést. Élvezd a zenéket. Ez a Bitangyó Rádió. Benne tehát a slágerek 45-ös fordulaton. Benne pedig ugye a műsor nyitó muzsikája Love Deluxe 79-ből és a Here Come the Sound Again. Mert ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy borotán. Egy öröti borotán.
2: Hát akkor még egyszer. Onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretem.

innentől kezdem már a műsor, mert a szokásos, ugye 16 órától slágereken, egy öntös fordulaton, a Fafé Pinocchioval. Engem követ majd 18 órától a Little Lion és a Hevesen Megyesen című műsor, és pedig őt követi majd 20 órától Szíl, és jól megszokott rockvillám, tehát a rock nagykövetétől, Sziltől 20 órától rockvillám a Vitangi Rádióban. Love Deluxe. Here comes the sound again.

0: Ugye 2026-ot írunk, és bizony-bizony már szeptember 7-e hétfő van. Elindul ugye heti bukuskerék, kinek munkával, kinek pihenéssel, kinek így, kinek úgy. Hogy egyelőre egy álmos chatfal fogad bennünket a Bitangi Rádióban, így kora délután. De lesz ez még jobb is, tudjátok, hogy szokott lenne általában. Későn kelő a magyar ember. Illetve persze van korán kell is, mint az én kedvesem. Igaz? Életem.
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretem.

Jaj, kedves Kata, ugye van hozzám egy kérdésem, hiszen közben ugye Wolfi ugye itt van a háttérben, ugye itt hallgatózik. Ugye van neked egy fantasztikus Facebook csoport, aminek ugye neve Tóth Wolf Attila rajongói, hogy van? Rajongói klub. Hogy áll ez a rajongói klub jelen pillanatban? Jellemez röviden és tömören. Szóval figyelj, kedves Wolfi, tehát van egy rajongódnak egy rajongói klubja, ez a Tóth Wolf Attila rajongói klub. Hiszen a rajongói muszáj valakiért, én is rajongok ugye többek között ugye kedvesemért, Zorkáért, míg ugye Kata Wolfiért,

1979, tehát kérem szépen ez a nyitó muzsik, ugye Love Deluxe és a Here Come the Sun, de igen, ugye egyben egy kis, ugye, kis rekvém, kis megemlékezés, kérem szépen, ugye Tucé Józsi kiváló kollégám és barátom emlékére, hát kedves Józsikám, nyugodj békében, tovább élsz bennünk, bennem. Ez a Bad Boys Blue felvétele, Oh I Need You, Bad Boys Blue. Hát Kata, szerintem húzd be az illetékest, maga Wolfit, majd ő feldobja. Tudod, te feldobod Wolfi, a helyesik farkas.

0: Hát, Kata, tessék ráadni. Szép szóval kell, akkor erőszakkal. Küld rá Zorkát szerintem. Köszönöm szépen, ez a Bitangyó Rádió, benne a Fafő Pinocchio egészen 18-ig, benne pedig ugye slágerek 45-es fordulaton. Hát édesem, tudod?
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretném.

be kell vetni ezt a csábos mosolyodat. Szerintem Wolfit rögtön kenyerre lehet kenni, és ígér szerintem fűt is, meg fát is.

Leébresztő Magyarország! Engem közben a Zorka Banolt onnan nem vetted észre?

0: You Bad Boys Blue Edek lesz az 9-ben, járunk kérem szépen, és a Hawaii Need You a Bütöngő Rádióban. Hölgyeim és uraim, ugye ez a Bitangió Rádió.
1: Egy örö, egy borotán, egy öröti borotán.
2: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretem.

0: képzeld, akkor egyik nap, hogy hazajött a Zorka a munkából, a bal lábbal. Hát azt mondta, hogy most pedig én téged bannollak. És kibannolt. Maxi Priest a Műtöngi Rádióban, Close to You, közel hozzád. Igaz az orkám, nagyon közel hozzád.
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretném.

0: Dütyi Dili, mi ezt másképp tudjuk szerintem, nem? Mint ahogy Zorka írja. Én ugye erre egy ékes bizonyíték, kérem szépen, itt a Bitangi Rádióban.
1: Az Isten adott a nőknek szemöldököt. Mit csinálnak? Kiszedik, azt újra festik. Körmöket is adott nekik, azokra műkörmöket ragasztanak, érted? Van szájuk, de nem, nekik az nem jó, feltöltik szilikonnal. És ugyanazzal dúsítják a keblüket is. Ha jó Isten nem tud már a keblükre tenni, akkor a férfi ember hogy tudna? Hát hogy?

Szóval kedves Wolfi, szóval kedves a rajongott műsorvezető kollega, az a minimum, hogy ilyenkor az ember ugye belép egy rajongói klubba, ahol éppenséggel ő a rajongott. Szóval kedves Wolfi, ez bizony rád vár. Close to you, Maxi Priest.

0: tehát kérem szépen, bitangyaradio.com, egy rádió határok nélkül benne, a fafejű, fafejű, Pinokki, és persze benne a műsor minden hétfőn, 16 órától még címes lágereken, 45-ös fordulaton. Van nekünk egy megújult weboldalunk, gyere te és látogass el hozzánk, bitangyaradio.com. Ezen keresztül be lehet lépni a chatfalra, gyere te és légy rádió és csapat tagja. Ugye jelenleg ugye velünk van a kiváló kollégám Roni, a háttérben ugye persze az előző kettő műsor házigazda Wolfi, éppen a farkát csimogatja, mármint akarom mondani, na basszus, nem jövök ki most már jól. Igazgatja, akartam mondani. Itt van a két robotunk, kérem szépen Bobby és Artu Ditu, itt van kérem szépen Bubu, a háttérben kérem szépen Bubuni, vagyis Melinda, itt van Dutyi Dili, itt van Hava, itt van a tekergő csavargó Kata, itt van Pista, és persze itt van az én kedvesem, egyetlenem Zorka.
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek. S ha én szeretlek, jól kívülj el.

Zorkám, hallod, be van kemnyitva a csoportban. Ezentúl kilépni csak Kat engedélyével lehet. Egy jól ismert a Johnny Vaccarella muzsika 79-ből, az Inzire, nagyon szépen köszönöm visszaedekre, ez 90-ben. Az African Business jó voltából, Inzire a Bitangi Rádióban. Jaj, ha van, ne sajnáld. Wolfi bírja a kiképzést. Már megedzettük. Get down, don't mess around. The run is over, this is my summer. So this is what I write. I don't know how, don't ask me why.

Ugye persze, ugye, ha már a Ked, ugye, és ha már a Ronny, ugye, akkor valóban a kettő között ugye, van egy kis összefüggése. Hiszen Kedden 18 órától ugye érkezik a csatatok, hogy a Ronny, a rock egyik nagy követe, kérem szépen, Szill után persze. Van nekünk egy női követünk, ugye ő Szill, van nekünk egy férfi követünk, ő pedig nem más, mint Ronny. Szóval kérem szépen, hogy a rockból nincs hiány a Bitangő Rádióban.

Hát ott azért például nincs ott a csábos, a maga rajongott a személyi Wolfi. Ő a mágnes, tudod? Vonza az embereket. Egy 79-es születési sláger, ugye Johnny Vakalán saját szerzeménye. Köszönjük szépen az 90-re, az African Business jó voltával is adott az Insider Business a Vitangrádóban. Kérem szépen egy rádióhatárok nélkül. Megyünk tovább. Egyesült Királyság, igaz kedves Wolfi barátom. Basildon városában indult a formáció 80-ban. Akkor még igazából a csapat egyik húzó embere is, persze dalszerzője nem volt más, mint Vince Clarke, aki egy évvel később kilépett a formációból, és az ő helyét vette át, mármint dalszerző szerepét, Martin Gore, a csapat énekese. Szóval Martin Gore és a Depeche Mode. 1990-es lágere Enjoy the Silence. Élvezd a csendet. The silence come crashing into my little world. Painful to me, it's right through me. Mondom, kat engem bannoltak. Oh.

Kata, vedd be. Marvin Tronit. Ugye egy nagy vízválasz, akarom szépen, ugye a 80-as, és utána ugye érkezett a 90-es évek, hogy ezeket az 90-ben járunk, Enjoy the Silence, vagyis élvez a csendet, énekli a Depeche Mode.

0: Enjoy the Silence.
1: Quack, quack, quack. Azt mondja a kacsa, quack, quack, quack. Húznak a vadkacsák délre, quack, quack, quack. Ugye ez a Bitangyó Rádió?
2: Az Isten adott a nőknek szemöldököt. Mi csinálnak? Kiszedik, azt újra festik. Körmöket is adott nekik, azok a műkörmöket ragasztanak, érted? Van szájuk, de nem, nekik az nem jó, feltöltik szilikonnal. És ugyanazzal dúsítják a keblüket is. Ha jó Isten nem tud már a keblükre tenni, akkor a férfi ember hogy tudna? Hát hogy?

1997, tehát különösszi per egy Martin Gore szerzemény, az Enjoy the Silence, különösszi per egy Depeche Mode, a napjánkban még aktív, új hullámos formáció, New Wave, ugye ez a zenés stílus, amit ők igazából képviselnek, Depeche Mode, Enjoy the Silence, 1990. Ez itt a Bitang Jó Rádió, benne a slágerek, 45-es fordulaton, benne a Fafiu Fafiu Pinocchio egészen 18 óráig. Itt van a lompos a háttérben sumákol. Semmi dolga nincsen neki. Egy kis város, különöm szépen Egyesült Királyságban, Basildon. Innen indult a formáció, ahol egyébként minden hétvégén járok, akkor őszintén, hogy ilyen marketra, ilyen piacra, Basildon városába. De még egyszer sem sikerült találkozom a Depeche Mode egyik tagjával sem, bár hogyha eljönne mellettem egyik is, meg se ismerni, megmondom az igazat. Bitangyoradio.com Depeche Mode és az Enjoy the Silence, 1990, tehát élvezd a csendet, mert ez a Bitangyoradio. Tehát egy vízválasztó kérem szépen a 80-es, után érkezett a 90-es évek. Egy egészen más zenei stílusban. Íme itt van a Turbo B és a Battle Snap.

0: Mindjárt azon a csatorna megjelent már a következő kettőre műsor házigaz Little Lion. Hello, hello! Ez a Bitangyó Rádió. Mondom, ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy bórottán, egy örötti bórottán.

Ja nem volt petrólom, akkor értelme. No, kérdésre, tehát ugye bitangyoradio.com, egy megújult weboldal, rajta pedig ugye egy fülecske a sor végre, a menüsor végén, ugye, amely nem más, mint a chat fülecske. Arra rákatint, hogy lehet ugye hozzánk bejutni a chat falra, kérem szépen bitangyoradio.com, egy rádió határok nélkül. Benne pedig a 90-es években járunk. Egy égi muzsikus immáron már, ő Guru Josh és a felvétel az Infinity, vagyis a végtelenség a Bitangyo Rádióban.

Hát Kata az orka mondja, amit ő választ. Fent a hegyen.

azok a csodás 90-es évekre szépen a bitangyorádió.com benne, tehát ugye egy imárom égi zenésző, Guru Josh és a felvétel, az Infinity, vagyis a végtelenség a Bitangyorádióban.

A csapat neve Enigma. A név mögött persze nem kisebb név áll, mint Michael Cretu, Sandra egykori párja, és a Sadness a Bitangi Rádióban. Ez hát az Enigma felvétele.

Jaj, tehát hogy lépnék a csoportból az orkáig? Hiszen az egyik fő, és nagy rajong, hogy az ork, akarom mondani Wolfinak. Wolfie Forever. Fan Club.

Enigma tehát a formáció neve, ugye a név mögött pedig nem más, mint Michael Cretu található. Sadness az a felvételő címe, 1990-ben járunk. Ez a Bitang Jó Rádió.

Jaj, úgyhogy dirás, csak jó lesz neked. Kéz a kézben.

Deep Trouble, The Simpsons Family, a Bitang Radomon 1990-ben jártunk, és megyünk tovább, velem egészen 18 óráig. Hát kérdezem, amikor két nagy együtt találkozik egymással. A rock nagy és Sir Ross Stewart, vagyis Tina Turner és Sir Ross Stewart a Bitang Rádióban. Egy még élő, és egy már égi zenész, a Bitang Rádióban egy közös felvételen. Emlékezzünk Tina Turnerre. It takes two.

Legendák találkozása a Bitangyú Rádióban. A rockra gyökerem szépen, aki nem volt más, mint maga Tina Turner és Sir Ross Stewart. It Takes Two a Bitangyú Rádióban 1990. Látok, hogy ilyen egy duót, látod, ilyen egy duett.

Jelen közben Svédország jön egy fantasztikus dú egyébként, amely bizony jó pár évig ugye szüneteltette a fellépéseit az énekes Nalála miatt, hogy aki nem volt más, mint Maria Fredriksson. A dúó pedig nem más, mint a Roxette Birgessével. Itt meg az eredeti énekesnő ugye Maria Fredriksson énekel. Must have been love by Roxette.

Megkötetően, hogy elhangzott a Pretty Woman című filmben is. Roxette és a felvétel, It Must Have Been Love. Szóval bizony-bizony volt némi kihagyás, ugye Mária Fredriksson halála után, aztán ugye Pirke Sue énekesnőt talált, azóta persze ismételten, hogy dübörög a Roxette kettőse. Meg annyi koncert.

0: Egy szép romantikus dal, igaz, édesem?
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek.

Touch me, huh? I close my eyes. Egyenítsük be a szemed. By Roxette. I close my eyes. Egyenítsük.

Hát Katavesbe személyes varázsodat be kell vetni ilyenkor. Svédország egy fantasztikus duokrem szépen Rockset, ugye Maria Fredriksson és Pír Gessle kettőse. Adott, hogy persze az élőksorából távozott Maria Fredriksson, maradt Pír Gessle, egy énekes az oldalán, ugye azóta is dübörög a Rockset. 1990-ben járunk, hogy ez még az igazi Rockset, ugye Maria Fredrikssonnal, itt Must Have Been Love a Bitangi Rádióban. Benne a slágerek, 45-ös fordulaton. Egészen 18 óráig.

Hogy maradunk Svédországban, az úriember, nem más, mint a Dr. Albán és a Leila Kay. A debütáló felvétel, amelyel bizony beérte magát a zenetörténelembe, ez nem más, mint a Hello Africa.

1909. meghatározó felvételekre szépen a Dr. Albán és a Leil, aki közöse a Hello Africa Beaton Rádióban, amely bizony-bizony meg annyi listát meghatározott annak idején a 90-es években. Éppen úgy, mint a következő felvétel, amely persze egyben egy fantasztikus feldolgozás, egy fantasztikus Phil Collins szerzemény,

Hát elég érdekesen indult, mit nem mondjak. Lehet, hogy csereszavazós lesz az a lemez, igen. Ezekhez az 91 fantasztikus Phil Collins szerzemény. Another Day in the Paradise. Jamtronic Vitangyó Rádióban.

Aê! Paradise, oh, oh. Oh, yeah. Hey! Radio Day in the Paradise. Egy másik nap a paradicsomban a Bütöngi Rádióval. Benne a James Andy fantasztikus feldolgozása 90-ből. Phil Collins után, tehát szabadon a Jamtronic.

0: nem, Kata nem jó. Soca Dance. Szerintem tegyél le róla. Do you feel it? Érzed ezt a ritmust? Soca Dance. Ahogy tenni rád, van Charles D. Lewis. I don't give a damn, baby, just shake your rump. The rhythm is hot, grooving fine. Come on, party people, shake your body line. Soca Dance. Soca Dance. Egy latin ritmus világ a Bitangi Rádióban. Soca Dance. Charles D. Lewis a Bitangi Rádióban. Na, a második kedvese táncolni vágyó fiatalok. Soca Dance. A következő néhány percben pedig megtanulunk táncolni. Falából kelőnyben. Tehát érkezzék egy tánc tanfolyam, amely egy gyorsan elvégezhet a Bitangi Rádióban. Azokról igazolást mindenkinek. Érkezzék Bingo Boys és Princess a közös felvétel a Bitangi Rádióban. How to Dance.
1: Now, here comes the music. Okay, all you need is some patience and a little practice, and you'll soon be disco dancing with the best.

Show me how to dance. Mutatom, hogyan kell táncolni. Egyet jobbra, egyet balra. Aztán szájla a lábamról. Bingo, Boys Fit Princessa.

Bingo Boys Frist Princessa és a Show Me How to Dance. Mutasd meg, hogyan kell táncolni. Ez a bitangyörel, de benne kérem szépen már forog a farm felvétele, és az All Together Now.

90-es meg a sláger, köszönöm szépen! A The Farm tanácsolásában All Together Now. Ez itt a Bütöngyör Rádió, benne a Fafejő, Fafejő Pinokkió egészen 18 óráig. Benne pedig egy fantasztikus énekesnő, az aranytorkó Whitney Houston. Egy felvétel, mert bizony-bizony tragédia árnyékul, hiszen adott az énekesnő, hogy már nincs az élők sorában, hiszen meghalt, ugye? Köszönhető, hogy kedvesének, az akkori kedvesének Bobby Brownnak és a drognak. Nyugodjék békében, Whitney Houston, I'm your baby tonight. Whitney Houston.

most pedig következik valami régi, de mégis valami más. Mégis olyan 90-es. Hiszen persze megújulni sosem késő, tartja a mondás. Pitangyoradio.com. Whitney Houston is az I'm Your Baby Tonight a Pitangyo Rádióban. Ez itt a slágerek, 45-es fordulaton benne a Fafejú Fafejú Pinocchio egészen 18 óráig. Ugye azt jelentkezik majd 18 órától Little Lion és a Hevesen Vegyesen című műsor, aztán pedig őt követi majd már a jól megszokott időpontban 20 órától Seal és a Rock Villám. Gibson Brothers.

1980 a sikerformáció, az a Gibson Brothers, kérem szépen. Egy Megamix 90-ben. Szérá. Benne a formáció nagy slágereivel, de éppen most forgó Gyiszerá.

Last Night DJ Save My Life. Szerepeste egy DJ megmentette az életem, ez szól a felvétel. Cold Jam, Featuring Grace. Last Night DJ Save My Life.

Hey DJ, my Last Night DJ Save My Life. Trepeste DJ meg mentette az életemet, hogy erről szól a felvétel. Cold Jam featuring Grease tolmácsolásában. Egy rádió, kérem szépen, határok nélkül. Benne egy fantasztikus film, fantasztikus betétdala. Rocky 5. Joy B. Ellis. Go for it.

egy fantasztikus mozisiker, ugye ennek is már az ötödik epizódja, kérem szépen, Rocky 5, Sylvester Stallone-val. A filmben betétdal a Joy B. Ellis nevez fűződik, és ezt a Go For It. Ha már persze, hogy a filmeknél vagyok, akkor kicsit idézzünk a filmek világában. Érkezzék egy másik filmes sláger.

Rocky Hut, Rocky Balboa, Sylvester Stallone, Joey B. Ellis és a Go For It. Na, akkor érkezik a másik filmes láger.

A technősök erejek, remélem szépen a Bitangyő Rádióban, Turtle Power. Ez a Partners in Crime felvétele. És persze a film nem más, mint a Teenage Mutant Ninja Technősök.

Nýj technoskrimsépen. So when you're in trouble, don't give in and go sour. Try to rely. Leonardo, Michelangelo, Donatello és persze Raffaello. Ugye ez ott a négy technis a filmben. Ez a Tini Ninja technisek is, ugye ez a Turtle Power és a technisek ereje a Beatangyú Rádióban. Benne a műsor 18-ben egy címes lágereken, 45-es fordulaton. Benne pedig ugye kicsikét elkalozoltalak benneteket a filmek világába, bitangyurádió.com. Irány Olaszország, egy egészen dallamos kis zenei világ. Black Box és a felvétel. Everybody, everybody.

lassan, de biztosan ugye ráfordulunk a finishre. Szerkezik 18 órától a Little Lion és a Hevesen Megyesen című műsor a Bitangyarádóban, aztán pedig őt követi majd 20 órától Szill és a Rockvillám.

tavaszi sikercsapat a 90-es évekből. Ez a Black Box és a Fekete Doboz. Egy felvétel persze mindenkinek, everybody, everybody. This is the Beat on Your Radio Station. Black Box.

Az ikonikus dal a műsor végére, ugye? A fantasy tolmácsolásában 79, egy szimpla kis dal után érkezik az énekes ember.

0: Egyes uraim, köszönöm szépen mindenki megtisztelő, és egyben kintöltött, hogy figyelj, amit a 2 órában. Ez volt a Mára Slágerek 45-es fordulaton, Hanzi Zoltán a műsora. Ugye legközelebb majd a szerdán lehet találkozni 18 órától a Maxi Sensation élőben, képpel és hanggal, a Facebookon és a Twitchen. Ugye hétfőről lévén szérkedik még a két hölgy. Szérkedik, hogy a Little Lion a 18 órától Hevesen Megyesen című műsorában, aztán pedig őt követi majd 20 órától Szill és a Rockvillám. Én ezzel búcsúzom. További szép estét. Jó rádiózást Little Lionnal. Sziasztok!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Bye-bye!
2: Bye-bye!
1: Arrivederci!
2: Arrivederci!
1: Auf Wiedersehen!
2: Auf Wiedersehen!
1: Adios!
2: Adios!
1: Au revoir!
2: Au revoir!

sziasztok, csoda szép hétfő, kora estét kívánok minden kedves Bitangyó rádió hallgatónak, 2026. szeptember 7-e. Délután 18 óra 6 perc. Jaj, levettem a ragacsokat, mondjátok, hogy ne húzzam le annyira a zenét. Zenit.

Hát nincsen meg, de szó-szó megoldottam a problémát. Szeretném megköszönni Pinokionak az előttem lévő 2 órás zenei válogatást, illetve hát volt veletek Tóth Pol Attila is. Jó pihenést kívánok nektek, fiúk! Válogatást, illetve hát volt veletek Tóth Pol Attila is.

igazán szép hétfőkor estét kívánok mindenkinek, neked jó műsorvezetés, köszönöm Szilárd, puszi ölelés! Hát, ami azt illeti, nem vagyunk túl sokan, de hát majd hátha. Hozaérkezik mindenki. Vitangi Rádió chat falán szeretettel köszöntöm Zorkát, Pista 67-et, Csámpás Rozit, Bubu 81-et, a két robotunkat, Artut, Ditut és Bobit. A műsorvezető kollégák közül pedig itt van velünk Roni, és az előző két óra házigazdája Pinocchio. Itt van velem már Angie Miss. Szia, kis oroszlán, itt vagyok, hallgatlak, most van időm. Jó az, mikor az embernek a hétvégéje nagyon zsufis, szerintem, hát erre a hétre, hétvégére én is nagyon zsufis leszek majd. Úgyhogy vasárnap nem is leszek, de cserében csütörtökön 16-tól 18 óráig majd érkezem hozzátok, de ne szaradjunk ennyire előre. Kívánok a következő két órához mindenkinek felhőtlen kikapcsolódást és nagyon-nagyon jó Bitangi Jó rádió hallgatást.

0: kotoráztam itt a lemezek, illetve a MP3-as mappáim között, és hát gondolkodtam, hogy mit is kéne hozni nektek. Remélhetőleg egész jó kis dalokat válogattam, mind a digitális vonalon, hát és a lemezek között pedig ugye van jó sok még, amit a hétvégén nem játszottam le nektek.
1: Zem az illatod, csak egy pillantás, és tudom, itt vagy mellettem, csak
0: Rétek.

van velünk a háttérben már Tündi is, aki halad hazafele. Ezen a fránya hétfőn túl van már ő is. Mindig rád vártam azt. Útközben hazahallgatlak. Jó Adit, köszönöm szépen, puszi ölelés. Jó neked. Tudom, hogy a héten már nem autóval vagy, úgyhogy megbocsájtom, ha vonaton nem énekelsz, de lehet különben énekelni, hát ha valakinek pont ez fog bejönni. Megtalálod ma a nagy őt. Én sajnos hiába keresem a nagy őt, nekem német klaviatúrám van, és nincs rajta nagy ő.

Kicsit számmisztikáns a műsor eleje. Hiszen az előbb a két év elmentél, erről szólt a nóta. Pedig már itt van velünk a Groove Coverage. And how could we break up like this? 7 év és 50 nap. We be wrong.

mondom én, hogy nem hiába várok, megérkezett már Jánosom is itt a csetfalra. Szép estét, jó zenehallgatás, jó csetelés, és egy nagy pusszantás neked is.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Nagy Anikóékat is. Ma is várunk, szeretettel írta. Köszönöm szépen, jó zenehallgatás, jó ténykedés ott a háttérben.

Harry Styles.

Zivas! És nagyon nagy szeretettel köszöntöm Annámat is itt a háttérben. Puszi ölelés. Láttam tegnap, hogy belefutottál a kislemezbe, amit a Disney újságból varázsoltam. Mondjuk az újsága sajnos nincs meg. Hát János, szerintem mindenkinek ma nagyon-nagyon hétfő volt. Nekem is. De hát ez.

írja, nem neked is ölelés, Lionka. Jaj, hát ez a Disney újságos lemez mekkora már. Hát egész munkás volt a tegnap délután, hiszen próbáltam a kis lemezeimet ugye bevinni a katalógusba, a telefonosba is, az Excel táblázatba is, meg dátumozni is, meg tasakolni is mosás után. De azon gondolkodtam, hogy vajon Disneynek egyszerűen nem ugrik be a Mickey Egér hangja, ami a magyar mesékben volt, úgyhogy majd alkalomattán azért rá fogok keresni, biztos a YouTube-on találok olyan mesét, amiben ugye van Mickey Egérnek magyar hangja, mert már elfelejtettem, hogy ki volt a magyar hangja nálunk, de biztos, hogy százszor jobb volt, mint a néven. David Guetta, a Favill, és Ava Max. Hát, ha már eltelt ez a hétfő, itt fáj, ott fáj, de attól függetlenül még mindig örökké fiatalok vagyunk. Forever Young.

Rúzsa Magdolna. És egy idei dal tőle. Egy kicsit összerúzsozlak benneteket. Közben megtudtam, itt a Bitangő Rádió chat falán János segített nekem, hogy Mik Jeger magyar hangja Rajka Zoltán. Köszönöm szépen az infót. Igazából én a fülemből hiányolom, tehát már nagyon-nagyon, még a gyerekeim kicsik voltak, mikor utoljára Mik Jeger mesét néztünk szerintem. Úgyhogy az már igencsak több, mint 20 éve.

Közben itt van velünk Rostási Zoli is. Vagyok legbelül. 2019 óta Cető Roland, Miki Egér jelenlegi hivatalos magyar hangja, illetve megerősítette János állítását, míg a karakter leghosszabb ideig 2000-től kezdődően Rajkai Zoltán szinkronizálta. Aztán voltak régebbi hangok is, Rudolf Péter, Kornai Géza, Baróci Attila, és ugye Rajkai Zoltán 2000-től 2019-ig. Na, az lesz az, azt a hangot fogom én keresni.

0: És közben Roni is megerősített ebben az infóban. Köszönöm szépen mindenkinek, aki segített.
1: Nyolcanas is a...
0: Nyilván megnézhettem volna ez alatt az idő alatt már én is, de én szeretem, hogyha éltek a műsorral, legalább látom, hogy tényleg itt vagytok.
1: Hazai csapatok és külföldiek.

Indeed. A legjobb remixek. És feldolgozások.

akkor egy kicsit elemezzünk. Első új szerzeményem 1984-ből, Cyndi Lauper. Time after time. Bitangyó Rádió. És én ezt a dalt küldeném Valesnak. Mondjuk korán sem biztos, hogy itt van a hangja, de attól függetlenül én azért kívánom neki, hogy gyógyuljon meg hamar, és azért remélhetőleg az idő majd mindent megoldja.

Lauffer, kétszeres Grammy-díjas, emellett Primetime, Emmy és Tony díjas, amerikai énekesnő, dalszerző, zeneszerző. Színésznő és melegjogi aktivista.

a 80-as évek egyik legmeghatározóbb brit szintipop és new romantic stílusú együttese volt. Londonból indultak. Nagyon elegáns megjelenéssel, jó félsültséggel, dallamos soul pop zenével. Tökéletes ellentéte volt a korszakot megelőző lázadó punk hullámnak.

kérem, itt is vannak díjak. Rögtön egy cím. Sir Elton John. Amúgy különben Sir Elton Hercules John Tony. Golden Globe, kétszeres Oscar, Emmy és hatszoros Grammy-díjas brit zeneszerző, zenész, ének,

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió csetfalán, ami szürke kisegerünket is. Hát puszi drága, nagy ölelés neked is.

90 után legyen 91, hogy egy kicsit haladjunk előre is, de aztán majd vissza is lépünk, meg maradunk is, meg szóval mindent is csinálunk. Jaj, hát ennek a kis lemeznek is nagyon-nagyon örültem.

Köszönöm, Tika. 500 üzlet közül válogathatok, amire elkölthetem ezt a 30 eurós gutcsányt. Még a büdös életben nem nyertem. Szóval mindig minden hülyeséghez hozzá szoktam szólni, ahol azt kérik a Facebookon, hogy szólj hozzá, és akkor majd bekerülsz a kalapba, és aztán majd nyersz valamit, ha nyersz. I love to hit you. És az Erasure 1991-ből. Valószínűleg nálam az Amazon fog maradni, ha csak a lemezboltok közül valamelyik. Nem szerepel majd a listán.

Akár egy kungát is elővehetnénk, de nem kungát fogunk elővenni. Bár a fülem hal benne, talán még azt is. Gloria Estefan. You got a right to speak your mind. You gotta take a stand. Kettőt előre, most pedig egyet hátra. Gloria Estefan 1989. Hey, mi canto.

Gloria Estefan az USA-ban élő többszörös Grammy-díjas kubai énekesnő, akit máig a latin pop koronázatlan királynőjének tekintenek. Risa Risa! Gyerünk, csajok, egy kicsit a csípőt! Indítsuk be két kavicsér, azt a betonkeverőt. Itt van velünk már Tündér is. Puszim, nagy ölelés, köszönöm, hogy itt vagy, ezek szerint hazaértél. Hogy most értél csak haza? Tolták a tolnod kellett a vonatot, vagy mi? Vigyázz, mert már Tikával tudjuk, hogy 9 perc a menetidő. Tika biztos ivott a kútból.

No Woman No Cry. Hát ugye nagyon tévesen, de úgy szoktuk lefordítani ezt, hogyha nincs nő, akkor nincs sírás, de hát akkor 3,14 na sencs. Szóval értitek? De rendes fordításban különben nem pont ezt jelenti. Nem azt jelenti, hogyha nincs nő, nincs sírás. Ezt már egyszer utána néztem, hallottam valakitől, aki nálam sokkal okosabb, de nem emlékszem rá. Egyszer így tapadt meg. Ez olyan, mint a vinil lemezre, és mindig azt mondjuk, hogy bakelit, pedig tudjuk, hogy vinil. És igen, aki vonatozott és hazaér, annak első dolga a kézmosás.

küldtem Annának egy képet, hogy hát azért még lesznek itten csemegék, nem csak Elton John. És azt írta, hogy hát imádom, hogy rendezed így őket.

1967-ben alakult angol progresszív rock együttes. A zenekar és későbbi énekese Phil Collins világszerte mintegy 150 millió. Tehát az együttes is és az énekes is külön-külön 150-150 millió eladott albummal büszkélkedhet, amelyek közül Collins minden idők 30 legtöbb albumát eladó zenészek között is szerepel. Most a Genesist halljátok.

bizony a kézmosás az nagyon-nagyon fontos dolog, tehát azért azt ne felejtsétek el, ha hazaértek, főleg ha tömegközlekedtek, de bárhol vagytok, hazaértek, az legyen az első, kezet kell mosni. És ez nem csak a Covid-nál tanultunk meg remélhetőleg kezet mosni, hoztuk magunkkal a gyerekkor.

Na jöjjön egy texasi égi zenész. Every time I look into your loving eyes. A kis lemezünk 1989-es, az énekesünk Roy Orbison.

Milyen Eurovision, Roy? Roy Eurovision. És a film, amit én kerestem, és amire gondoltam, hogy szerintem mindenki fogja tudni az ő nevéhez kötni, hát ugye az a micsoda nő, az a Pretty Woman.

szorírroni. Azt nem vettem észre, biztos lemezt cseréltem, de igen, a tegifed is onnan van. Hát akkor te voltál a befutó. Puszi ölelés Mázinak is. És közben már egy bitang jó duettet hallhattok 1990-ből. Ross Stewart és Tina Turner.

Kedves Róni, nem ülök a székemben, és énekelgetek, és közben nyokkodok egy-két gombot, hanem lemezről játszom nektek már lassan, szerintem egy órája kb. És hát azok a fránya lemezek azok olyanok, hogy azokat le kell venni, ki kell cserélni, vissza kell rakni a tokjába, mert utána itt fogok szívni.

1989, Billy Joel és a Leningrád. Ez pedig itt a Beatang Jó Rádió, benne egészen 20 óráig Little Lion-t halljátok. Aztán 20 órától érkezik majd hozzátok Szél és a Rockvillám című műsora.

Én úgy gondolom, hogy a napjainkig megállja a helyét ez a dal. A hidegháború ellentétes oldalán fekvő ember párhuzamos élettörténetét mutatja be, rávilágítva arra, hogy a politikai ellenségeskedés mögött mindkét oldalon ugyanolyan húsvér érző ember él. '87-ben járt Szovjetunióban, ott turnézott, és ez ihlette, ahol személyesen is találkozott a szovjet emberek mindennapi valóságával.

Na hát egy igazi jó kis rocker szlogen került ide a Bitangő Rádió chat falára. Egy párbeszéd formájában. Fiú mondja a lánynak, olyan vagy, mint a pálinka. Lány mondja, tudom, meghúznál, de hogy a pálinka is. Én is megütlek.

és közben szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió chat falán már az utánam következő két óra kiváló házigazdáját. Itt van velünk Szil. Egy kicsit belecsapott a rock villád az én műsoromba is.

Instagram. Egy icipicit elengedem a lemezeket. És töltök a fiúknak. Na meg persze azoknak a hölgyeknek is, akik szeretik a viszkit. Chris Stapleton. És az a bizonyos Tennessee whiskey.

Hát én viszkit nem, de most egy pohár bort simán elkortyolgatnék. Ma lehet, hogy adás után. Hiszen van finom tokai.

könnyű, kedves Benny. Hogy adás után iszom egy pohár tokait, mert van. Ugye jártunk Tokajba is, meg Tarcalon is, és aztán Tarcalon vettünk finom borokat.

0: most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. BW Rádió.
1: A mondabeli tövis madár csak egyetlen egyszer énekel életében. De akkor szebben, mint a Föld bármilyen más teremtménye. Egyetlen csodálatos dal az élete árán.

Kovács ki meg a Vega és Szebenyi Dani legújabb dala. Ma 7 évvel ezelőtt szintén Kovalszky koncerten voltam.

0: Kedves Mázli, eddig azt írtad állandóan, hogy te dolgozol. Most akkor döntsük el, hogy állandóan dolgozol, vagy nyugger vagy.
1: Ez a mesék átírod szépen, így odabenn sose lesz vége.
0: We were good. Na jöjjön, jöjjenek a virágok a hölgyeknek, ha a fiúk kaptak whiskyt, akkor Miley Cyrus-szal megyünk tovább, és jöjjön.

Nagyon repül a mai napon az idő. Itt a végem. 19.30-60. 20 órától érkezik hozzátok Szél és a Rockvillám című műsora.

Hát csak egy 3,14 na szőrszállal. De igen. A Lady Gaga. És a Poker Face itt a Bitangyó Rádióban.

Tikának van eladó férfi centéje. És közben itt a végére szeretettel köszöntöm Hegedűs Juditkát. Szép estét, csodásat így a végére. Nemrég esett haza.

holnapi napon Szil fogja kezdeni majd délután az adásokat, a műsorokat, az élő műsorokat itt a Bitangyó Rádióban. 16 órától majd lehet vele lazulni. 18 órától érkezik hozzátok Roni, és vagy nem válaszolt nekem, vagy nem vettem észre, hogy mit válaszolt, de szóval vagy hajrázás lesz, vagy pedig káosz. 20 órától pedig majd kéz és music party kézivel. A mai napon pedig már itt veri az ajtót a hátam mögött, a stúdió ajtaját mindenáron be akar jönni, Szél, nem tudom, mit akar. Zanzibár, lehetek-e?

Kedves Tika, minden horgásznak az a kívánsága, hogy Istenem, csak akkora halat fogjak, hogy ne kelljen otthon hazudni.

gondolkodom, hogy hogy is zárjam be ezt a mai műsort. Kislakattal, nem? Vagy cseszek ki széllel, és számkód, és nem árulom el neki, úgyhogy nem sok, csak egy ilyen 100 000 lehetőség. Na, majd kapok a pofámra, csak hívjam, hogy adjam át neki a műsort.

mondja Szilő, csak bejött zenét hallgatni, de lassan megy. Az tegnap kellett volna, kisanyám, meg tegnap előtt. Ma nem is sehova, ma jössz ide szépen. Betipex a tűsarkútba. A stúdióban. Most ott kint hagyni. Oroszlán fél az

Köszönöm szépen, János. Hát én is nagyon szeretlek benneteket. Ha nem így lenne, nem lennék itt veletek ennyit.

Kis Pál és a Borzit a Bitangyó rádióba, és nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek ebben a két órában a megtisztelő és kitüntető figyelmét. Kívánok nektek nagyon csodás estét Szillel, kívánom, hogy legyen olyan a mai estétek, amilyennek szeretnétek. Ugyanezt kívánom a hét hátralévő napjaira is, csütörtökön 16-tól 18 óráig, ugyanígy hevesen, vegyesen, lemezekkel is, régmúlttal is, újjal is. Mindennel is érkezem hozzátok majd. Köszönöm szépen a facebookosoknak, a háttérben hallgatózóknak, a messengeren íróknak, és külön köszönet és hatalmas ölelés mindazoknak, akik itt a Bitangyó Rádió chat falán aktívan kivették a részüket a jóból. Egy biztos, senki ne feküdjön le haraggal. Geszti Péter. És a legújabb

Hát ne ordíts velem, hallgass Szilt, maradj fenn egészen 22 óráig itt a Bitangyó Rádióval. Visszajönnek a jó kis válogatott rockzenék. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek, szép estét, sziasztok, ciao.

Helyó, halihó, a rockvillám legyen veletek! Üdvözlök minden kedves Bitangyó rádió hallgatót! Ez itt a rockvillám velem Szillel, kedves Little Lion! Köszönjük szépen a fantasztikus két órai adásodat! Vicces voltál a végén, cuki voltál, köszi szépen! Üdvözlök mindenkit a Bitangyó rádió csetfalán, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel jó, kötőjel rádió.com. Itt van Pinocchio, Roni, két buta robotunk, Bobby és Arturitu, Bubu 81, Csámpás Rozi János, Pista 67, Szürke Kisegér Tika, és kedves Travis, üdvözöllek téged is, üdvözlöm a heavenface.com lakóit, Baborkát, Boat, Iron Ellát, Little Evil Devil, Sunnyt, és kérem szépen Aktívcsa is itt van, és még sokan mások, Red Jox is itt volt, láttalak, ne szokjél. Nos, hát kérem szépen üdvözlöm a külső hallgatókat, a Facebook lakókat, és mindenkit, aki a Bitangyó rádiót hallgatja. 2026, ugye? Mindjárt vége az évnek. Szeptember 7-e van, hétfői nap. Regina, minden Reginának nagyon-nagyon boldog névnapot, Facebook lakókat, és mindenkit, aki a Bitangyó rádiót hallgatja. 2026, ugye? Mindjárt vége az évnek. Szeptember 7-e van, hétfői nap.

este azt írja Tika, hogy nem buták a robotjaink, csak a lépés nem tudják tartani a szintünkkel. Hát igen, néha kicsit tanítgatni kellene őket, de hát nem mindig érünk rá az iskolába elvinni őket, úgyhogy hát Tika, ezzel kell beérned, ami van nálunk itt a Bitangyó Rádió chatfalán. Hát akkor csapjunk is bele, mit szóltok hozzá. Hoztam magyar és külföldi rockzenéket. Aerosmith következik, Push, Just Push Pay, aztán Red Jox is. Az én kedves jó barátom, Run Free a dal címe. Csapjunk a lecsóba, kellemes, majdnem azt mondtam, hogy retrózást, rockvillámozást.

0: jazz o Beethoven Radio.
1: Hey, ho, hali, ho, bizony, run free! Ez egy jó kis magyar zene volt Redjox tolmácsolásában. Remélem tetszett nektek, kedves hallgatók. Hát kérem szépen, ugye a tökről van szó, őszi megérkeztek a boltokba a tökök, illetve nálam is a hétvégén rántott tök volt, és hát, és tökös lecsó is, és észre se vettem, hogy tök van a lecsóba, de nagyon finom volt. Úgyhogy igen, itt lesz majd a tök faragás is majd lassan, úgyhogy mindenki gondosan szerezze be a tökét. Hoztam egy kis zorált, valami véget ért.

Ugye a mai világban nagyon fontos a bizalom, azért aztán hoztam nektek egy kis Alvin és a Mókusok bizalom című zenéiket.

Ugye, ugye, milyen jó kis számot hoztam nektek. Lényegre törő volt, én azt gondolom. Na de hát, akinek itt kell most lennie, érkezik. Aztán egy komolyabb zene is fog majd érkezni meglepetésként. Majdnem, szóval kiugrott, úgyhogy Deák Bill Gyula. Kastély a hóban.

0: Ez a Bitangyú Rádió.
1: Deák Bill Gyula Kastély a Hóban című szerzeményét hallhattátok. Hát én megvallom nektek őszintén, hogy teljesen egészben most hallottam először ezt a dalt, de még koncerteken se hallottam, pedig aztán majdnem minden évben hallom Gyulát itt énekelni Kőbányán, mert hogy ugye, aki nem tudná, én is kőbányai vagyok. Na de, ami érkezik, az a Lord Érezzél Engem, a 661 egyik jó kis zenéje. Figyelj,

Hey ho, halli ho, ez itt a Bitangyó Rádió, és kérem szépen a rockvillám velem Szile. Egészen este 10 óráig leszek, maradok veletek, és remélem ti is velem, hiszen jobbnál jobb magyar zenéket is betettem, mert ugye Szil beteszi. Szóval remélem sokan szeretik a Landal Kills-t, tőle hozom a Hull az elságult levél című szerzeményt. Aztán Moodfield is érkezik, méghozzá Hajnali idegen című zenéjükkel. Remélem azért mindenkinek jó volt a hétvégéje, és hát igen, most már azért mondhatom azt, hogy csípősek a reggelek, ugye? Úgyhogy mindenki öltözön fel majd hajnalba.

Hejó, halihó, szusszanjunk egyet, mit szóltok hozzá? Hát kérem szépen, ezek a magyar rockzenék elég jók, én azt gondolom, már úgy általánosan gondolom, hogy mindegyiknek van azért valami jó kis mondani valója, jók a szövegek, én azt gondolom, remélem ti is jól érzitek magatokat. Na de jön egy kis külföldi zene is, Rammstein és Amy Lee, Your Love Is My Grave. Nagyon sok szeretettel küldöm minden Rammstein rajongónak. Aztán érkezik Ossian is a szenvedéllyel, mert fontos a szenvedély, ugye?

Hey, ó, halli, ó, szenvedély, hát ugye este van, kiki nyugalomban, vagy a hálóban, vagy a halóban, vagy a hajóban, ugye? Bolondok hajója érkezik. Nagyon rég hallottuk, és gondoltam elhozom nektek, fogadjátok majd sok szeretettel. Aztán érkezik egy külföldi banda is, Slipknot és a Psycho Sixo... Micsoda? Psycho... Szóval az. Pszichoszociál. Na, csak kinyögtem még ma. Szóval, Slipknot, pszichoszociál. Egy igazán izgi zene lesz, úgyhogy figyeljetek, füleljetek.

0: kezdem magam nagyon pszichoszociálisnak érezni, mert jön az a dal, ami fog érkezni.
1: Ne lásd az urat, jobb, ha csak érzed.
0: Ehhez már gyógyszer kell, gyerekek.

pszichó. Micsoda szociál. Pszichoszociál. Ennyi.

0: Hamarosan érkezik Evans Kéz és Paramore közös dala. A dal címe Surface.
1: Ez a Bitangyú Rádió.

Hey-ho, hallihó, ez itt a Rock Villám velem szillen este 10 óráig, de ne felejtsétek el, holnap érkezek, ha lazulásival, 16 órától várok mindenkit sok szeretettel. Ami most érkezik, Bikini, temesvári vasárnap, egy instrumentális stílusban, aztán Megadett is érkezik, és a dal címe Hey Good!

Az út elfogyott, szememben a fény megfagyott. Ami szép volt, eltűnt messze, értem jött.

Rood nélküled. Én ezzel el is búcsúzok, köszönöm, hogy velem tartottatok. Találkozunk holnap 16 órától, lazulunk. Szil voltam, hello, bello!

Uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Legyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több! Még több!

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretnénk.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így?

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is!

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.